Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. október 12-e, hétfő. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően, ahogy már megszokhatták, a szeletek a török világból, illetve az Anatóliások legújabb epizódjai következnek.

mai hírösszefoglalón következik. A húszik magukra vállalták a szaudi repülőterek és olajlétesítmények elleni támadásokat. A jemeni húszi miliciák közölték, támadásokat hajtottak végre két szaudarábiai repülőtér és jelentős olajlétesítmények ellen. Ezzel egy időben Szaudarábia bejelentette, támadás érte a Damami Fat király nemzetközi repülőteret. A polgári repülési főhatóság közölte, a károk felmérése és a biztonsági ellenőrzések folyamatban vannak. Ugyanakkor az esetleges károkról és az áldozatokról nem közöltek részleteket. Három palesztin vesztette életét és többen megsebesültek egy izraeli dróntámadásban, amely a gáziai övezet déli részén a Nasser kórház közelében történt. A dél-koreai hadsereg közölte, hogy Észak-Korea több balisztikus rakétát indított a Japán-tenger és más néven a Kelet-tenger irányába, tovább fokozva a térségi feszültségeket. A dél-koreai vezérkari főnökség tájékoztatása szerint helyi idő szerint körülbelül 9 óra 20 perckor észlelték a Pyeongchang térségéből végrehajtott rakétaindításokat. A rakéták több mint 200 kilométert tettek meg. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, Oroszország és Ukrajna megállapodott abban, hogy azonnal hatállyal leállítják az egymás energetikai infrastruktúrája elleni támadásokat. Volodymyr Zelenszky ukrajnai elnök azonban közölte, hogy számára ez új információ. Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk ezzel véget ért. Látogassanak el a honlapunkra www.irtmagyar.com-ra további hírek érdekében.

Robotkiwánunk, kedves hallgatóink, a Szeletek a Törökvilágból című műsorunk újabb epizódjával jelentkezünk. A mai témánk a török irodalom felvilágosodásának és feltámadásának költője, Szezai Karakocs. Most dr. Cemil Doğaç İpek értékelését közben.

Sa te tū ko te mga bang. Atyre kira të lomban e gjeshkjol të kërënt mutat në kejki nëmset, ën me gjishmerishi të rekvi shenek, sesaj karakuq, ase kiklek kjeme këtë poloke esen të rekvi shenek o të rëk njev kifejësishi, lehe të shikit bëvi të vërshi velish, a civilizacioro a këtot gondëve të i valë. A myve i beno sember veshë vilaka i shotar shodolun ju fyje ësë kapqullu dik. A serelem, o holal ish o hit kirdi shihit, a tërtin elem men semben irzet felalu shi gele gyt, vese kizbe, karakoç olvaşa aşa, eket yelen Türkiye kultural ish örök shi genek uyra gondola aşa val. Sezai Karaku çok ki eser kilense sermin sarumban sületet Diyarbakır Ergani yara şaban not seru költü iş gondu kodu akibel Anatolia ek gökerek gerende kesu kultural iş vidike mekayandi kosta otörük irodalmad. Ozal talanu şişkolat Ergani ban o közeyb işkolat Maraş ban o gimnazium otpedik Gaziantep ban vegeste. Necip Fazıl kısa körek, not gelet köre ve keypidet kapçolata mekoteru sovut selami bilagu anak fellu deyşi ben, irzaklu deyşe fordut, Mehmet Akif Tarşodami felalu şeyh bağlalaşı konsepsiyoya feli. Yunus Semreş Mevlana selami örök şeyh feli orientalu dut. Ose semi şeyh krul. İrt müveyas mutatya kodifikemmeşen tanu mayosta ahacomand. Karakoç şayet Kur'an'a kirdişe közöt irtikate az örökötü derşti şezzel egedi gondoladış müviseti utat nitot. Atörökötü setbene foglaltaya különösen a második új irányzat összefüggésében jelentős szokatlan képeivel, asszociációival és nyelvi újításaival e költészeti mozgalom erőteljes alakjai között tartják számon. Ugyanakkor költészetének két béle és egzisztenciális alakjai egyediek. Soraiban a látható világon túlmutató értelemkeresés jelenik meg a modern ember magáját, a halállal szembeni szorongását és az Isten felé fordulást sajátos költői nyelven fogalmazza meg. Az első verses kötete a zöböl. 1959-ben jelent meg Onyaki ütőér, a 40 óra hizira, a Taha könyve, a Rózsa jó híre és a Leyla ile Mecnun költői világának terjedelmét jól példázó főbb művé. A széles olvosó közönség emlékezetébe vésődött Monna Rosa, pedig a költő érzelem koncentráló erejének ismert példája. E műveket együtt olvasva olyan költővel találkozunk, aki a személyes érzésektől a civilizációs kérdésekig ívelő témákat dolgoz fel. Karakoç egyik legértékesebb filmmája a török irodalomban a hagyomány és az újítás között megteremtett élő kapcsolat. A 40 óra hiszira című művében a múltból fakadó hét béli és kulturális elemek kortárs elbeszélés módot kapták. A Leyla ile Mecnunban irodalmunk gyökerekkel rendelkező szerelmi történeten nyer új értelmezést. Ez a megközelítés egyértelműen azt üzeneti számunkra. A török nyelv képes arra, hogy saját történelméből táplálkozva új műveket hozzon létre. Az irodalmi megújulás megerősítette a kulturális emlékezethez fűződő kötelékeinket. Az Erkély című verse azt mutatja meg, miként tud a mindennapi életből kérdéseket megfogalmazni. Ekász

Adisenkei tesariveş göbekli tepem, ameyeto törtinelem kesto pontyanak tartanak gassemverişi törtinettinek, legőşi peye Anatolia'ban. Yelenne göbekli tepit, göle kesto heyként tartjak számon, de azt is mondják, hogy az ott feltárt leletek az akkor emberek hitével függenek össze. Talán vallásos szertartásokat végeztek ott, a legrégebbi őseink talán áldozatokat mutatták be. Ez a hely, amelynek még mindig megoldatlan a titka, talán tényleg az emberiség legrégebbi Isten tiszteleti helye volt. Ez a vidék az istenek és istennők hozzája is. Itt virágzott Kybele, anya istennő, kultusza is. A görög mitológia istenét Homérosz teremtette, ez a híres költő adta nekik a feladataikat és a neveiket. Ne vonja fel hitetlenkedve a szemöldő. Két, ezt nem mi állítjuk, ezek az ókor híres filozófusa, Platón szavai. A politeista vallásokhoz hasonlóan Anatólia a monoteista vallások otthona is. Azok, akik valamit mondani akarnak a vallástörténelemről, nem hagyhatják ki ezt a vidéket. Anatóliában egymást követték, és egymással keveredtek a civilizáció, kultúrák, történelem és a vallások. Ezért vallások bölcsőjeként is emlegették. A zsidók, keresztények, muszlimok Isten tiszteleti helyének és szennek tartott helyének sokasága ámulatba érte az embert. Ezek kihagyhatatlan útvonalakat nyújtanak a három monoteista vallás hívei számára. A keresztények számára Jeruzsálem után Anatólia a második legfontosabb központ. Az elnyomás elől menekülő apostolok és más vallásos emberek Anatóliába mentek, és olyan vidékeken telepedtek le, ahol terjeszteni tudták a vallást. Az új vallást azonban nem fogadták szívesen Anatóliában, ahol a római birodalom uralkodott, és megölték őket. Amikor fény derült a kilétükre, Jézus keresztre feszítése után anyját, Máriát, Szent János apostol Efeszoszba hozta, és itt próbálta meg terjeszteni a kereszténységet. Ezért Szent János apostolt, az evangélium szerzőjét az egyik görög szigetre száműzték. A hit szerint Szent János a számüzzetésben külön értesítéseket kapott Jézustól, és leveleket írt hét keresztény közösségnek. A keresztények számára nagyon különlegesnek és szabott levelek mindegyikét olyan helyekre küldték, amelyek Nyugat-Anatóliában, Izmir, Manisa és Denizli határain találhatóak. Ma a hét templomról más néven az Apokalipszis hét templomáról, vagy az apokaliptikus templomokról fogunk mesélni, amelyekről úgy tartják, hogy még az ítélet napján is

anni fognak. A keresztények legfontosabb zarándokhelyének többség Anatóliában található, ezek közül a legfontosabb a hét templom, azonban abban az időben, amikor Szent János elküldte leveleit Nyugat-Anatóliában, még nem voltak templomok. A dicsérő és figyelmeztetéseket tartalmazó leveleket nem egy fizikai templomi épülethez, hanem az új vallás anatóliai gyülekezeteihez kötték, még akkor is, ha a nevében szerepel a templom szó. A ma látogatott építmények később a bizánci korban szimbolikusan épített monumentális templomok. Szent János az első levelét Efezusba, az ókori világ jelentős és csodálatos kikötő városába, a római birodalomásai tartományának fővárosába kötte. Levelével a kereszténységet próbálta meg népszerűsíteni és terjeszteni az emberek között. Efezus korának egyik legfontosabb metropolisza volt, amelyet pogányok sokkal sárgálta. A város több szempontból is jelentős volt, itt került sor a harmadik zsinatra, ahol meghatározták a kereszténység alapelveit. A bőbőlegen található ház, ahol úgy hiszik, hogy Szűz Mária az utolsó éveit töltötte, szinte közel van az UNESCO világ örökségi listáján szereplő Efezus ókori városához. Ezen kívül ezen a vidéken van a keresztény és az iszlám vallásban szintén említett hét alvó barlang és Szent János mauzóleuma, ahol szintén szívesen látják a látogatókat. A második levél Szimírniába, azaz Izmirbe ment. Sztrabón, a nagy földrajztudós, minden város közül a legszebbnek írta le ezt a települést. A négy területeken található emlékművekre és írmékre Szimírna népe azt írta, hogy Ázsia első tartománya, Iónia dísze színháza, gümnasziója, fürdőjé, kikötőjé révén mindig az érdeklődés középpontjában állt. Izmir a történelem során soha nem vesztett el a politikai és kereskedelmi jelentőségét. A harmadik levelet Pergamonba, azaz Bergamába küldték. A város egyike volt az ókori világvezető kulturális és művészeti központjainak. Itt található az ókor legmeredekebb színháza is, szentélye, amelyet Anatóliása is legátfogóbb kórházaként tartanak számon, és amelynek bejáratánál az a felirat áll, hogy a halál nem léphet be. Legfontosabb építménye a Zeus-oltár. Úgy vélik, hogy a harmadik levélben szereplő ördög trónja kifejezés a Zeus oltára vonatkozik. A római korban az egyiptomi istenek számára téglából épített vörös udvart a bizánci korban kezdték templomként használni, amelyet ekkor a hét templomnak szentelték. Szent János a hét levél közül a leghosszabbat Tiatira kötte Manisa-Akhisar kerületében. A város az ókorban textil központ volt, amely híres fotoszit gyártott bíbor szöveteiről. Ez az ókori város a gladiátor háriaival is kiemelkedett. Levelében figyelmeztette a város lakosságát, egy asszonyról beszélve, hogy ki profétának nyilvánította magát, és erkölcstelen magatartásra vezette az embereket. A következő levél Szardiszba, a lédei királyság fővárosába ment, ahol a világ első bankját hozták létre, levelében arra kérte a szardészi hívő közösséget, hogy szedjék össze magukat, életjenek fel és ébredjenek fel az álmokból. A hatodik levelet Philadelphia közösségehez küldte, amely fontos kereskedelmi központ volt Anatólia nyugati és a

eső területéig között. Ez az ókori város, amely szőlőjéről, textiljéről is, bőráruiról volt híres. Manisa Alasihir Hotel Rána található. Simina és Philadelphia Ekáziról semmi rosszat nem lehetett mondani. Az utolsó levelet a mai Denizi tartományban található. Az utolsó levelet a ma Denizi városban található Laodikiába küldte, amely szerepel az UNESCO ideiglenes természet és kulturális világ örökségi listáján. A levelekben a Laodikiai közösség az egyetlen, amelyet elmaraszt a Szent János, neki címezve azt mondta, hogy elvesz tegetett élet úgy inni, hogy nem tudjuk, melyik valláshoz tartozunk. Anatólia az archaikus kortól kezdve az istenek hazájaként ismert. A politeista vallásoktól a monoteista vallásokig a muszlimok és a keresztények számára is számtalan szent helynek ad otthont. Sok turista vallás és kulturális célból látogat el ezekre a helyekre. A keresztények szent könyvében, a Bibliában szereplő hét templom, mint zarándok helyek különleges jelentőséggel bírnak, e vallás hívei számára Szent János a római birodalom időszakának leggazdagabb és legnépesebb városaiban rejtőzködő keresztényeknek küldött levelet. A levelekkel az új vallást próbálta megterjeszteni, a helytelenül viselkedő embereket figyelmeztetni, és azt mondta azoknak, akik türelemmel viseltetnek, az elnyomással és a nehézségekkel szemben, hogy Isten meg fogja őket jutalmazni. Az ókori városok, ahol ezek a közösségek élte, mint Anatóliában találhatóak, és évszázadok múlva megosztják a látogatókkal azokat a korokat és eseményeket, amelyeknek tanúi voltak.